0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Az ír miniszterelnököt fogadta a magyar kormányfő. Medvét láttak Pásztó közelében. A nyár első hétvégén visszatérhet a napos idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Michel Martin ír miniszterelnököt fogadta tegnap Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, hazánk támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Az ír miniszterelnök pedig arról beszélt, Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit. Felidézte azt is, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetéveszthetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termék is egyébként. Ennek fontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje érzékenek számára is.
1: Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsodabaújzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategória az év főtere és a virágzó közösség volt. A díjazottak a novemberi gálán vehetik át az elismeréseket. Medve bóklászik a Nógrád vármegyei Pásztó környékén. Az állatot szerdán egy vadkamera rögzítette egy erdős cserjés részen. Pár száz méternyire onnan lakott terület is van. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság szakemberei szerint kisebb termetű fiatal kóborló medvéről lehet szó. Idehaza nemrég az Akteleki Nemzeti Parkban két helyen is láttak barna medvét. Néha még vastagabb felhők terpeszkedhetnek az égen, máskor inkább a napsütés lesz jellemző, záporokra csak kevés helyen kell készülni. A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, Budapesten 26 fok valószínű. Holnap is lesznek felhősebb tájak, a déli és keleti részeken záporok, zivatarok is jöhetnek, de nyugat felől csökken a felhőzet és ott már sokat süthet a nap. Hajnalban 10-16, nappal 23-28 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelések.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Létrehozták hazánk első vírustörzsbankját, haladnak az útfelújítások Egerben, hidegfront alakítja időjárásunk. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzsbankját. Mondta a rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
3: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak, bárhol a világban.
2: Ütemterv szerint haladnak az egri, noszvai és egerszalóki útfelújítások, számoltak be Eger közösségi oldalán. A kisasszony temetőnél lévő csomópontban már elkészült az új aszfaltréteg, jelenleg az útburkolati jeleket festik fel. A kővágott térnél a híd rekonstrukció a végéhez közeledik, míg az Obi és a Felsőtárkányi elágazás közötti szakaszon továbbra is zajlanak a felújítási munkák. Noszvaj felé megkezdődött az aszfaltozás előkészítése, Egerszalók irányában pedig a szegélyek és aknák szint behelyezése zajlik. A tervek szerint a noszvai és az egerszalóki bekötőutak felújítása július végére fejeződik be. 5 játékostól búcsúzik az NB1-be feljutott Eger férfi kézilabda csapata. A heo.hu azt írja, a klub a szezonzáró vacsorán jelentette be, hogy Török Vida Zsombor, Bodnár Ádám, Dörnyei Boris, Bőti Dominik és Moravszki Mihály a következő idényben már nem az egri együttest erősíti. A csapat az NB1B ezüstérmeseként harcolta ki a feljutást az élvonalba. A klubvezetés szerint a keret kialakítása már a végéhez közeledik, a személyi kérdésekről szóló egyeztetések hamarosan lezárulhatnak. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon, ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal, magyarázta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékét is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tejfehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazók, illetve gyártók, kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékezés számára is.
2: Eger térség elsőként csatlakozik a Turizmus Radar nevű új digitális rendszerhez, amely a turizmusban dolgozó vállalkozások munkáját segíti. A heo.hu azt írja, a platformon a szolgáltatók egy helyen érhetik el a fontos szakmai információkat, a pályázati lehetőségeket, a térség programjait és a turisztikai adatokat, emellett könnyebben kapcsolatba léphetnek egymással is. A bemutatón elhangzott, hogy tavaly több mint 1.590.000 vendégéjszakát regisztráltak az Eger térsége TDM Egyesülethez tartozó településeken. Eger, Mezőkövesd és Noszva is növelni tudta a vendégforgalmát, miközben a külföldről érkezők száma is emelkedett. A szakemberek szerint a fejlesztés tovább erősítheti a térség turisztikai versenyképességét. Felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy 20 éves férfi, aki autóból járókelőkre lövöldözött 60 belvárosában. A heo.hu írt róla, hogy a férfi május végén barátaival autózott a városban, amikor egy airsoft fegyverrel több lövést adott le a jártán sétáló emberek felé. Az egyik műanyag lövedék egy gyalogos hasát találta el. Később egy kereszteződésnél ismét lövöldözni kezdett, ekkor egy másik férfi kezét találta el. A sérültek könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség fegyveresen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés miatt állított a bíróság elé a fiatalt. A 60-i járásbíróság gyorsított eljárásban felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélte. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
5: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát, felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagysűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentése érdekében.
2: Akár 15 millió forintba is kerülhet az Egri Városháza több rossz állapotú lépcsőjének felújítása, értesült a heol.hu. A városhoz több bejelentés érkezett a Dobó István tér épület üzlethelyiségeihez vezető lépcsők állapota miatt, amelyek helyenként már balesetveszélyesek. A felmérések szerint összesen 8 lépcsőt kellene helyreállítani, közülük 4 a főbb bejáratoknál található. A munkát nehezíti, hogy műemléki környezetben csak az eredetivel megegyező kivitelben lehet elvégezni a rekonstrukciót. Az önkormányzat szerint a probléma évek óta ismert, de a magas költségek miatt eddig nem indult el a felújítás. A városnak most arról kell döntenie, hogy biztosít-e forrást a munkára, vagy más feladatoktól von el pénzt a beruházás érdekében. Ismét csatlakozik Eger a Mozgás Éjszakája országos szabadidős sporteseményhez, írják a város közösségi oldalán. A Kemény Ferenc sportcsarnokban, az Érsekkertben és a Szent Marjai Tibor városi stadionban várják a mozogni vágyókat június 12-én pénteken. Az érdeklődők számos sportágat próbálhatnak ki, többek között aerobikot, zumbát, pilateszt, streetbolt, vívást, asztali teniszt és különböző küzdősportokat. A rendezvény része lesz a fáklyás futás, a Nordic Walking, valamint egy 15 kilométeres kerékpáros felvonulás is. A részvétel minden programon ingyenes regisztrációval. Új Eger logójával ellátott hulladékgyűjtőket helyeznek ki a belvárosban. A heol.hu információi szerint a fejlesztés részeként fokozatosan lecserélik a régi edényeket, amelyeket azonban nem selejteznek le. A leszerelt kukákat felújítják, majd a város más részein helyezik ki újra. Elsősorban olyan helyszínekre kerülnek, ahol erre lakossági vagy intézményi igény van, illetve ahol a meglévő hulladékgyűjtők állapota indokolja a cserét. Mindezzel szeretnék elérni, hogy egységesebb és rendezettebb legyen a városkép, miközben a hulladékgyűjtési rendszer is hatékonyabban működik. Tervezett áramszünetre kell készülni több heves megyei településen a következő napokban. Az MVM-től a heol.hu megtudta, hogy június 11-éig végeznek hálózatkarbantartási munkálatokat, amik miatt áramkimaradások várhatók. Az érintett települések között van Eger, Ostoros, Szilváspárad, Csarud, Recskés, Hatvan is. A munkálatok célja az elektromos hálózat biztonságos és zavartalan működésének fenntartása. Az időjárásról: változóan felhős felettünk az ég, és délután megnövekszik majd a felhőzet egy hideg frontnak köszönhetően, na de a déli órákban még magas UV-sugárzással kell számolni és mérsékelt széllel. Ma Egerben maximum 26 fokot mérhetünk. Délutántól megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar. Köszönöm a figyelmet!
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, jó reggelt kívánok, június 5-én, pénteken, 6 óra után 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Fatima, Fatima napja van, névnapi, szülinapi köszöntő pedig ma reggel is jöhet. 0620 55 55 155. Hey mama, a Black Eyed Peas slágere biztosan szól ebben a fél órában. És még mindig nem találta, pedig nagyon régóta keresi a lányt a VIP. Az óra Jolanda Bikullal és a Venus Week Americanoval indul.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 156. napján, június 5-én, pénteken, a Környezetvédelmi Világnapon. Durva dolog, de amióta megszülettem, megduplázódott a föld lakossága. Régen sokkal kevesebb ember használt egymaga egy autót, eleve kevesebb volt az autó, mert kevesebb volt az ember, mert kevesebb volt az út. Nem biztos, hogy a bolygónk ilyen népességre lett konfigurálva a bolygó konfigurátorban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenki tegyen valamit a saját környezetében. Azért, hogy ne egy szemétkupacra hasonlító bolygón éljünk. Felfoghatatlan az ablakon kidobott mekis zacskó az útszélén, és szerencsére, amióta szelektíven gyűjtjük és pénzbe is kerül a PET palack, azóta sokkal kevesebb van belőle a természetben, de azért akad még így is, sajnos. Ó, anyám, ne fogja tovább senki a fejét, vége a prédikációnak, jön a Hey Mama, a Black Eyed Peas-től a Best-en. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters blasting up the jungle.

Rádió FM a legjobb zenék. A tegnap előttihez hasonlóan újabb hidegfronthoz nyugat felől záporokat, zivatarokat, a hétvégére viszont megszűnik a csapadék, és kellemes nyári idő lesz, ha minden igaz, reméljük. Bízzunk benne. I Need to Know címmel pedig Mark Anthony dala folytatja hamarosan a péntek reggelt, itt a Besten.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Figyeljünk a hűtőpultoknál, jön a turizmusradar. 5 játékos távozik Egerből. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Már is mondom a részleteket. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű, egészségesebbként reklámozott tejapolcokon. Ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal, magyarázta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékét is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tejfehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tejforgalmazó, illetve gyártókereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Eger térség elsőként csatlakozik a Turizmus Radar nevű új digitális rendszerhez, amely a turizmusban dolgozó vállalkozások munkáját segíti. A heol.hu azt írja, a platformon a szolgáltatók egy helyen érhetik el a fontos szakmai információkat, a pályázati lehetőségeket, a térség programjait és a turisztikai adatokat, emellett könnyebben kapcsolatba léphetnek egymással is. A bemutatón elhangzott, hogy tavaly több mint 1.590.000 vendégéjszakát regisztráltak az Eger térsége TDM Egyesülethez tartozó településeken. Eger, Mezőkövesd és Noszva is növelni tudta a vendégforgalmát, miközben a külföldről érkezők száma is emelkedett. A szakemberek szerint a fejlesztés tovább erősítheti a térség turisztikai versenyképességét. Mostól búcsúzik az NB1-be feljutott Eger férfi kézilabda csapata. A heol.hu azt írja, a klub a szezon záró vacsorán jelentette be, hogy Török Vida Zsombor, Bodnár Ádám, Dörnyei Borisz, Bőti Dominik és Moravszki Mihály a következő idényben már nem az egri együttest erősíti. A csapat az NB1-B ezüstérmeseként harcolta ki a feljutást az élvonalba. A

0: klubvezetés szerint a keret kialakítása már a végéhez közeledik, a személyi kérdésekről szóló egyeztetések hamarosan lezárulhatnak. Az időjárásról: változóan felhős felettünk az ég, és délután megnövekszik majd a felhőzet egy hideg frontnak köszönhetően, na de a déli órákban még magas UV-sugárzással kell számolni és mérsékelt széllel. Ma Egerben maximum 26 fokot mérhetünk. Délutántól megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar. Köszönöm a figyelmet!
1: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt több lesz a felhő az égen, egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Most 11-17 fok van, 19 és 29 fokot mutathatnak ma a hőmérők. A hétvége egy fokkal szárazabbnak és melegebbnek ígérkezik, 23-28, vasárnap 24-30 fok, sok napsütés, némi gomoly felhővel, és továbbra is lehet, de ahogy mondtam, egyre kisebb eséllyel futózápor, zivatar. Sugar Babes, Hole in the Head, ez a következő a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A kacsaszósz dalára akár kacsatáncot is járhatunk majd hét után. Barbra Streisand. Jön a Dark Souls és a Barbra Streisand, és többek között a New Level Empire is. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új módszerrel mérték fel a vadállományt, felújításra várnak az EGRI Városháza lépcsői, hamarosan itt a mozgás éjszakája. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
2: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznó állomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba. Egy nagy sűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznó állomány csökkentése érdekében.
1: Akár 15 millió forintba is kerülhet az EGRI Városháza több rossz állapotú lépcsőjének felújítása, értesült a heol.hu. A városhoz több bejelentés érkezett a Dobó István tér épület üzlethelyiségeihez vezető lépcsők állapota miatt, amelyek helyenként már balesetveszélyesek. A felmérések szerint összesen 8 lépcsőt kellene helyreállítani, közülük 4 a főbb bejáratoknál található. A munkát nehezíti, hogy műemléki környezetben csak az eredetivel megegyező kivitelben lehet elvégezni a rekonstrukciót. Az önkormányzat szerint a probléma évek óta ismert, de a magas költségek miatt eddig nem indult el a felújítás. Ismét csatlakozik Eger a Mozgás Éjszakája országos szabadidős sporteseményhez, írják a város közösségi oldalán. A Kemény Ferenc sportcsarnokban, az Érsekkertben és a Szent Marjai Tibor városi stadionban várják a mozogni vágyókat június 12-én pénteken. Az érdeklődők számos sportágat próbálhatnak ki, többek között aerobikot, zumbát, pilateszt, streetbolt, vívást, asztali teniszt és különböző küzdősportokat. A rendezvény része lesz a fáklyás futás, a Nordic Walking, valamint egy 15 kilométeres kerékpáros felvonulás is. Az időjárásról: változóan felhős felettünk az ég, és délután megnövekszik majd a felhőzet egy hideg frontnak köszönhetően, na de a déli órákban még magas UV-sugárzással kell számolni és mérsékelt széllel. Ma Egerben maximum 26 fokot mérhetünk. Délutántól megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, az év 156. napja, június 5-e van péntek, Fatima, Fatime, őket lehet ma köszönteni. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek, akár a most induló Janet Jackson dallal, vagy hamarosan az Aerosmith slágerével, Amazing, és szól majd a Black Machine klasszikusa is, How G, címmel itt a Besten.
0: Best

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 5-én pénteken, azon a napon, amelyen 99 éve a magyar származású amerikai színész úszó Johnny Weissmuller két világcsúcsot állított be egy versenyen gyorsúszásban, illetve ma van Szent Bonifác, a sörfőzők és szabók védőszentjének ünnepe is. A sörfőzők után pedig továbbra is maradunk a főzésnél, bár most kacsaszósz készül, a Duck Sauce jön a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Barbra Streisand.

Best FM a legjobb zenéjék nyugat, észak-nyugat felől újabb hideg fronthoz. Záporokat, zivatarokat, de a hétvégére javul az idő, melegebb, szárazabb időben pihenhetünk. Részletek a hírek végén, fél nyolc után pedig a blekketek jön.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Létrehozták hazánk első vírustörzsbankját, haladnak az útfelújítások Egerben, hidegfront alakítja időjárásunkat. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzsbankját. Mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
2: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak.
1: Ütemterv szerint haladnak az Egri, Noszvai és Eger-Szalóki útfelújítások, számoltak be Eger közösségi oldalán. A kisasszony temetőnél lévő csomópontban már elkészült az új aszfaltréteg, jelenleg az útburkolati jeleket festik fel. A kővágott térnél a híd rekonstrukció a végéhez közeledik, míg az Obi és a Felsőtárkányi elágazás közötti szakaszon továbbra is zajlanak a felújítási munkák. Noszvaj felé megkezdődött az aszfaltozás előkészítése, Eger-Szalók irányában pedig a szegélyek és aknák szint behelyezése zajlik. A tervek szerint a noszvai és az Eger-Szalóki bekötőutak felújítása július végére fejeződik be. Felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy 20 éves férfi, aki autóból járókelőkre lövöldözött 60 belvárosában. A heol.hu írt róla, hogy a férfi május végén barátaival autózott a városban, amikor egy airsoft fegyverrel több lövést adott le a jártán sétáló emberek felé. Az egyik műanyag lövedék egy gyalogos hasát talált.

0: találta el. Később egy kereszteződésnél ismét lövöldözni kezdett, ekkor egy másik férfi kezét találta el. A sérültek könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség fegyveresen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés miatt állította bíróság elé a fiatalt. A 60-i járásbíróság gyorsított eljárásban felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélte. Az időjárásról. Eleinte felhősebb időre, több helyen esőre, záporokra, néhol zivatarra készülhetünk. Délután csökkenni fog a felhőzet, de szortan még jöhet záporzivatar. A zivatarokat néhol felhőszakadás, apró szemű jégeső is kísérheti. Egerben ma maximum 22 fokra számíthatunk, míg este 18 fokig hűl a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
1: Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 5-én pénteken, Fatima napja van. Nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Ma van Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók védőszentjének ünnepe, hiszen mi lenne velünk ruha és sör nélkül. 74 éve a mai napon született Angliában Nico McBrien, angol zenész, az Iron Maiden dobosa. Ma 55 éves Mark Wahlberg, amerikai színész, hát számunkra relevánsabb Marky Markként. 70 éve ezen a napon született Kenny G, amerikai jazz szaxofonos. És 126 éve a mai napon Budapesten megszületett Gábor Dénes, Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója. Sok boldogságot kívánok még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az utakon érezhetően péntek van, azért sajnos most is van baleset. M0 Megyeri híd felé, az M2-es csomópont előtt baleset, nagyjából 2 kilométeres ott a torlódás. Jó utat, óvatosan, mi tartunk most egy rövid szünetet a zenefolyamban. 8 után pedig olyan csemeggékkel készülök, mint a Moloko The Time Is Now című dala. És itt lesz Geszti Péter, Péter Fiborival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó, baleset van, várom az infót. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Figyeljünk a hűtőpultoknál, jön a turizmus radar. 5 játékos távozik Egerből. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Már is mondom a részleteket. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű egészségesebbként reklámozott tej a polcokon, ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal, magyarázta rádiónknak Edman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékét is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tejfehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tejforgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Eger térség elsőként csatlakozik a Turizmus Radar nevű új digitális rendszerhez, amely a turizmusban dolgozó vállalkozások munkáját segíti. A heol.hu azt írja, a platformon a szolgáltatók egy helyen érhetik el a fontos szakmai információkat, a pályázati lehetőségeket, a térség programjait és a turisztikai adatokat, emellett könnyebben kapcsolatba léphetnek egymással is. A bemutatón elhangzott, hogy tavaly több mint 1.590.000 vendégéjszakát regisztráltak az Eger térsége TDM Egyesülethez tartozó településeken. Eger, Mezőkövesd és Noszva is növelni tudta a vendégforgalmát, miközben a külföldről érkezők száma is emelkedett. A szakemberek szerint a fejlesztés tovább erősítheti a térség turisztikai versenyképességét. Mostól búcsúzik az NB1-be feljutott Eger férfi kézilabda csapata. A heol.hu azt írja, a klub a szezon záró facsorán jelentette be, hogy Török Vida Zsombor, Bodnár Ádám, Dörnyei Borisz, Bőti Dominik és Moravszki Mihály a következő idényben már nem az egri együttest erősíti. A csapat az NB1-B ezüstérmeseként harcolta ki a feljutást az élvonalba. A klubvezetés szerint a keret kialakítása már a végéhez közeledik. A személyi kérdésekről szóló egyeztetések hamarosan lezárulhatnak. Az időjárásról. Változóan felhős felettünk az ég, és délután megnövekszik majd a felhőzet egy hideg frontnak köszönhetően. Na de a déli órákban még magas UV-sugárzással kell számolni és mérsékelt széllel. Ma Egerben maximum 26 fokot mérhetünk. Délutántól megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Többek között Blue Cantrelltől és Sean Paultól, akik Dr. Dre alapjára énekelnek és rappelnek, és ha már rap, hozom Coolio Too Hot című dalát is, az óra Vanessa Amorózival indul, 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, kitartást a hét utolsó munkanapjához, péntek van, június 5-e, Fatima napja, sok boldogságot, kedves ünnepeltek, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék. Június 5-e van, kis szombat, egyébként péntek már, mint a közlekedés szempontjából mondom, hogy kis szombat. Ilyenkor, mintha minden harmadik, negyedik ember otthon maradna, vagy legalábbis minden harmadik, negyedik gyerek nem menne suliba, kevesebb az autó az utakon. Ettől függetlenül történt egy baleset az M0-áson, a Megyeri híd felé az M2-es csomópont előtt, 2-3 kilométeres a dugó. Jó utat, óvatosan, ha van közlekedési hír, várom én is. 0620 55 55 155. Blue Cantrell, Sean Paul, Breathe.

0: Best FM-ben a legjobb zenék, Túl forró, Too Hot címmel Coolio dala szólt. Túl forró nem lesz, de a nyárias 30 fokot elérjük a hétvégén. Újból naposabb, szárazabb, melegebb lesz a kétnapos pihenő. De ma még egy hidegfront miatt felhősebb, záporosabb, zivatarosabb nap elé nézünk. Részletes időjárás jelentése a hírek végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a TLC és a Waterfalls szól mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új módszerrel mérték fel a vadállományt, felújításra várnak az Egri Városháza lépcsői, hamarosan itt a mozgás éjszakája. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A pontos állománybecslés az afrikai sertéspestis elleni védekezés miatt fontos, ezért a most kipróbált technológiát a jövőben máshogy is alkalmazzák. Tudtuk meg Lorenc Andrástól, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatójától.
2: Az afrikai sertéspestis elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagysűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
1: Akár 15 millió forintba is kerülhet az Egri Városháza több rossz állapotú lépcsőjének felújítása, értesült a heol.hu. A városhoz több bejelentés érkezett a Dobó István tér épület üzlethelyiségeihez vezető lépcsők állapota miatt, amelyek helyenként már balesetveszélyesek. A felmérések szerint összesen 8 lépcsőt kellene helyreállítani, közülük 4 a főbb bejáratoknál található. A munkát nehezíti, hogy műemléki környezetben csak az eredetivel megegyező kivitelben lehet elvégezni a rekonstrukciót. Az önkormányzat szerint a probléma évek óta ismert, de a magas költségek miatt eddig nem indult el a felújítás. Ismét csatlakozik Eger a mozgás éjszakája országos szabadidős sporteseményhez, írják a város közösségi oldalán. A Kemény Ferenc sportcsarnokban, az Érsekkertben és a Szent Marjai Tiborvárosi stadionban várják a mozogni vágyokat június 12-én pénteken. Az érdeklődők számos sportágat próbálhatnak ki, többek között aerobikot, zumbát, pilateszt, streetbolt, vívást, asztali teniszt és különböző küzdősportokat. A rendezvény része lesz a fáklyás futás, a Nordic Walking, valamint egy 15 kilométeres kerékpáros felvonulás is. Az időjárásról: változóan felhős felettünk az ég, és délután megnövekszik majd a felhőzet egy hideg frontnak köszönhetően, na de a déli órákban még magas UV-sugárzással kell számolni és mérsékelt széllel. Ma Egerben maximum 26 fokot mérhetünk. Délutántól megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék meg.

Best FM a legjobb zenék. Frontok jönnek, mennek. Itt egy újabb hidegfront nyugat, észak-nyugat felől. Felhők, zápor, zivatar és hát 26 fok körüli maximum. Így alakul a hét utolsó munkanapja, aztán a hétvégére visszatérhet a melegebb, szárazabb, napsütésesebb nyári idő. Two Times, ez már a következő dal címe, kétszer N. Lee dala, és hát kétszer, ráadásul kétszer egymás után jön DJ Miller, hiszen a ma esti Night Shift Extra-ban csütörtöki rezidensünk hozza újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereit mixben, a házigazdával, White Boy-jal együtt itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jövő hét csütörtökön kerül a mozikba Steven Spielberg UFO-s filmje, a következő órában pedig alakváltók is jönnek majd. Shapeshifters, Back to Basics, és hozom az Iron Mafiát is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Létrehozták hazánk első vírustörzs bankját, haladnak az útfelújítások Egerben, hidegfront alakítja időjárásunkat. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztései nyomán. Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták hazánk első vírustörzsbankját. Mondta a rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
2: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírustörzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírustörzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
1: Ütemterv szerint haladnak az Egri-Noszvai és Eger-Szalóki útfelújítások, számoltak be Eger közösségi oldalán. A kisasszony temetőnél lévő csomópontban már elkészült az új aszfalt réteg, jelenleg az útburkolati jeleket festik fel. A kővágott térnél a híd rekonstrukció a végéhez közeledik, míg az Obi és a Felsőtárkányi elágazás közötti szakaszon továbbra is zajlanak a felújítási munkák. Noszvaj felé megkezdődött az aszfaltozás előkészítése, Eger-Szalók irányában pedig a szegélyek és aknák szint behelyezése zajlik. A tervek szerint a noszvaj és az Eger-Szalóki bekötőutak felújítása július végére fejeződik be. Felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy 20 éves férfi, aki autóból járókelőkre lövöldözött 60 belvárosában. A heol.hu írt róla, hogy a férfi május végén barátaival autózott a városban, amikor egy airsoft fegyverrel több lövést adott le a jártán sétáló emberek felé. Az egyik műanyag lövedék egy gyalogos hasát találta el. Később egy kereszteződésnél ismét lövöldözni kezdett, ekkor egy másik férfi kezét találta el. A sérültek könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség fegyveresen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés miatt állította bíróság elé a fiatalt. A 60-i járásbíróság gyorsított eljárásban felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélte. Az időjárásról. Eleinte felhősebb időre, több helyen esőre, záporokra, néha zivatarra készülhetünk. Délután csökkenni fog a felhőzet, de szortan még jöhet záporzivatar. A zivatarokat néhol felhőszakadás, apró szemű jégeső is kísérheti. Egerben ma maximum 22 fokra számíthatunk, míg este 18 fokig hűl a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Ádám írja, kigyulladt egy autó Török Bálinton a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Hát köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide érkezett, és érkezik a következő a 90-es és 2000-es évekből. Tupac dala a California Love a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Aki szereti a téli sportokat, mondjuk a síelést és enesztését, annak ott a helye a tőlünk nagyjából 500 kilométerre található ausztriai Obertauernben, ahol az idei síszezont november végén, december elején nem más, mint a most érkező világsztár enesztése fogja megnyitni egy felejthetetlen koncerttel.
1: Rest FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ma még hidegfronthoz záporokat, zivatarokat, felhősebb napunk lesz. Holnap-holnap után a hétvégén viszont az idei nyár első hétvégéjén elérjük a 30 fokot, melegebb, szárazabb, napsütésesebb lesz az idő a két napos pihenőn.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idei nyár első hétvégén elérhetjük a 30 fokot, a Balaton 21, a Tiszató 22 fokos, szóval abszolút realitás lehet a Fekszünk a strandon, a Bagosi Brothers Company dala. Ők is jönnek majd 10 után, és itt lesz a Soul to Soul is. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Rögtön zenélünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Figyeljünk a hűtőpultoknál, jön a turizmusradar. 5 játékos távozik Egerből. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Már is mondom a részleteket. Figyeljünk a hűtőpultoknál, megjelent az A2-es jelölésű, egészségesebbként reklámozott tejapolcokon, ezt gyakran összekeverhetik a laktózmentes változattal. A laktózmentes megjelölés a tejcukorra, az A2 pedig a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal, magyarázta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKF tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékét is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tejfehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tejforgalmazó, illetve gyártókereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Eger térség elsőként csatlakozik a Turizmus Radar nevű új digitális rendszerhez, amely a turizmusban dolgozó vállalkozások munkáját segíti. A heol.hu azt írja, a platformon a szolgáltatók egy helyen érhetik el a fontos szakmai információkat, a pályázati lehetőségeket, a térség programjait és a turisztikai adatokat, emellett könnyebben kapcsolatba léphetnek egymással is. A bemutatón elhangzott, hogy tavaly több mint 1.590.000 vendégéjszakát regisztráltak az Eger térsége TDM Egyesülethez tartozó településeken. Eger, Mezőkövesd és Noszva is növelni tudta a vendégforgalmát, miközben a külföldről érkezők száma is emelkedett. A szakemberek szerint a fejlesztés tovább erősítheti a térség turisztikai versenyképességét. Mostól búcsúzik az NB1-be feljutott Eger férfi kézilabda csapata. A heol.hu azt írja, a klub a szezon záró vacsorán jelentette be, hogy Török Vida Zsombor, Bodnár Ádám, Dörnyei Borisz, Bőti Dominik és Moravszki Mihály a következő idényben már nem az egri együttest erősíti. A csapat az NB1-B ezüstérmeseként harcolta ki a feljutást az élvonalba. A klubvezetés szerint a keret kialakítása már a végéhez közeledik. A személyi kérdésekről szóló egyeztetések hamarosan lezárulhatnak. Az időjárásról. Változóan felhős felettünk az ég, és délután megnövekszik majd a felhőzet egy hideg frontnak köszönhetően, na de a déli órákban még magas UV-sugárzással kell számolni és mérsékelt széllel. Ma Egerben maximum 26 fokot mérhetünk. Délutántól megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar. Köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És jön közeleg a nyári napforduló, az év leghosszabb nappal, a legrövidebb éjszakája 4.46-os napkeltével és 20.45-ös napnyugtával. Előbbiről szól a Simply Red óraindító dala, jön a Sunrise, halljuk majd Whitney Houston-t, Kylie Minogue-ot, Gloria Estefant és Ákost is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, 5 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. A péntek délelőtt a többszörös Grammy-díjas kubai énekesnővel, az USA-ban élő Gloria Estefannal folytatódik. A 80-as években kezdte pályafutását, de a köztudatba igazán 93-ban kiadott Mi Tierra című lemezével robbant be, amiért az első Grammy-díját is kapta. Most a Turn the Beat Around-ot halljuk tőle a Best-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék, friss közlekedési információk, autó és kamion koccant az M1-esen Budapest felé az M0-ás csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult dugó már 2 kilométeres. Az M5-ösön Budapest felé Lajosmizse és Táborfalva között bontják a terelést. A 64-es és az 56-os kilométer között csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta 8 kilométert, és felborult egy autó a 61-es főúton Dunaföldvár térségében közel az M6-os csomópontjához. A 3-as kilométernél a forgalmat megállították. Jó utat! Óvatosan, ha a dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Nem sokára foci VB, a döntő szünetében pedig Madonna is énekel. Hát tulajdonképpen a foci és a zene is összehozza majd az embereket. Music 11 után jön a pop királynője és a jazz meg az is.
2: Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Kit a sorsa sújt? Mit tehet a sejt?
1: Meghallgatjuk mindjárt a friss híreket, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Házi sertések között bukkant fel az afrikai sertéspest is, palack tilalmat vezettek be a foci VB meccseire. Borongós időnk lesz ma, de kiadós eső nem várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében. Ilyen eset eddig még nem történt Magyarországon, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Népik elnöke, országos főállatorvos.
2: Ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni, és a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertést tartott felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatot. Tehát is ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található.
1: Törli a Budapest és Dubáj között közlekedő járatait a Fly Dubai. Július végéig nem utazhatunk velük. Akiknek már megvan a repjegyük, azoknak átfoglalást javasolnak, vagy visszakérhetik a pénzüket. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus, ugyanis a kerozin a hormuzi szoroson keresztül jut el a különböző országokba, ez pedig hónapok óta blokkád alatt áll. Ennek hatására több légitársaság is előrejelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait. Egyébként csak májusban 13 000 gép nem tudott felszállni emiatt. Ezentúl egy interaktív térkép segítheti a szőlősgazdákat az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. A Nébih oldalán látható térképen folyamatosan követhetik a betegség terjedését, vagyis láthatják a fertőzött térségeket, így pontos képet kaphatnak arról, hogy a saját ültetvényeik mekkora kockázatnak vannak kitéve. A Nébih szakemberei arra kérik a gazdákat, hogy figyeljék az itt megjelenő adatokat, és heti rendszerességgel ellenőrizzék a saját ültetvényeik fertőzöttségét. Tilos lesz palackokat bevinni a futballvilágbajnokság meccseire. Korábban úgy volt, hogy fejenként egy darab üres, egy literes újra tölthető palackot beengednek a szurkolókkal, most azonban megtiltotta ezt a FIFA. Sokan felháborodtak ezen, hiszen valószínűleg nagy hőség lesz a meccseken. A FIFA képviselői azonban azt mondták, hogy a szervezők párakapukkal, ventilátorokkal és hűtősátrakkal készülnek, és a büfében kapható víz nem lesz nagyon drága. Felhős időnk lesz ma, de komolyabb eső sehol nem várható. A Dunántúlon lesz vastagabb a felhőtakaró, a keletebbre érők naposabb időre számíthatnak. Csak néhol lehetnek kisebb záporok, és csak a Dunántúlon élénkül meg a szél. 24-29 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 12-22 fok valószínű. A hétvégén szikrázóan napos idő vár ránk, bár szombaton a déli és keleti megyékben előfordulhatnak gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Sok jó zene kis helyen is elfér, például a délelőtt utolsó órájában, hát annyira sok az ismerős név, hogy hadd soroljak fel párat. Bob Sinclair, jön Janet Jackson a Hooligans, a Faithless Dido-val, Will Smith a Flip the Script, az órát a Best Life indítja az Uptown Girl-lel, 4 perccel múlt 11, hello, jó utat, jó munkát, Max Szemlemente vagyok.
0: Best

0: évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Escort. Best FM a legjobb zenék. Jó kérdés, hogy hogy jöhet a folytatása a Legenda vagyok című 2007-es Will Smith Skippy-nek, ha az első rész végén meghal a címszereplő, ugye feláldozza magát a zombi apokalipszisben. Hát úgy, hogy átírják az első rész végét, lesz egy alternatív befejezés, amelyben életben marad, így teret engedve a második mozinak. Javában tart a forgatás, a premier dátuma még nem ismert. Én az elsőt láttam, szerettem, a másodikat várom, szólok, ha jön. A sötét sci-fi után irány a napfényes Miami, ki mással, mint Will Smith-szel.

0: Best FM, a legjobb zenék. A nyár első hétvégén visszatér a kellemes napsütéses idő, akár a 30 fokot is elérhetjük, úgyhogy irány a szabadba, a természetbe, a városba, a parkba, mindegy, csak mozduljunk ki otthonról. A fővárosban például a Nemzeti Parkok hete nyitó rendezvény várja az érdeklődőket a Városligeti Vajdahunyadvár udvarán. Lesznek természetvédelmi programok, játékok és foglalkozások, a belépés ingyenes, de a Várkert bazárban megrendezésre kerülő Várkerfest is színes programokkal várja az érdeklődőket a Dunaparton. Székesfehérváron a Közösségi és Kulturális Központ szervezésében holnap reggel 9 és dél között közösségi program és csicsergő dúdoló zenés foglalkozás lesz a Török Ignác utcai játszótéren. Szolnokon a 17. szolnoki tuning találkozót ajánlom, ingyenesen látogatható autós találkozó a Dock Terasznál a Tiszaparton. Pécsen pedig Sétatér Fesztivál kezdődik, szabadtéri zenei programok, ingyenes koncertek a Sétatéren. Egerben a dobótéri nyárköszöntő helyi művészeti csoportok bemutatója és ingyenes népzenei koncert lesz a főtéren, és még ebben az órában jövök zalaegerszegi, velencei, dunaújvárosi és bajai hétvégi és ingyenes programokkal is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Nemrég kimaradt a hétvégi ingyenes programajánlóból Zalaegerszeg, Velence, Dunaújváros és Baja, úgyhogy nézzük. Zalaegerszegen a Vizslaparkban családi sportnapot tartanak, ahol amatőr ügyességi versenyeken lehet ingyenesen részt venni. Velencén a Velencei Tavi Kortárs Művészeti Fesztivál várja az érdeklődőket a Velencei Korzón és a Szabad Strandok környékén. A zenei és képzőművészeti installációk látogatása ingyenes. Dunaújvárosban a Dunaparti Szoborparkban szabadtéri művészeti sétát tartanak, ahol holnap idegenvezetés várja az érdeklődőket. Ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Baján a Sugovica parti sétányon zajló szabadtéri street art bemutatók és utcazenész fellépések egész hétvégén ingyenesen látogathatók. A Városi Könyvtár udvarán pedig mese délután és irodalmi felolvasóest lesz a hétvégi gyerekprogramok keretében. Jó szórakozást!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat és jó hétvégét kívánok! Majoros Rita jön a péntek délután vele és Sophie Alice Baxter dalával indul. Maxim Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyár végéig 10 milliárd eurós uniós forrás érkezhet hazánkba. A legnagyobb készletét dobja piacra a Lego. Sok helyen borult az ég, de csak kisebb esők lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter azt a törvénycsomagot, amely ahhoz szükséges, hogy haza lehessen hozni az uniós pénzeket. Ezt jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézy Dávid azt mondta, hogy ebben főleg a korrupció ellenes intézkedésekről van szó. A miniszter arról is beszélt, hogy ha elfogadják a törvényeket, akkor augusztus 31-ig 10 milliárd euró érkezhet hazánkba. Ebből a pénzből a már előfinanszírozott projekteket számolják el, de jut belőle az elektromos hálózat fejlesztésére, a teljes hév és intercity flotta cseréjére, valamint bérlakás és kollégium fejlesztési programra és a kis- és középvállalkozások támogatására is. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Vas és Zala vármegyében. A Nébi közleménye szerint az ország többi részén nem esett elég eső ahhoz, hogy feloldhassák a tilalmat. A két vármegye kivételével tehát továbbra is tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, illetve a fásításokban és a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Megkezdődött az idei őszgida mentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel és helyezik biztonságba a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte csaknem 300 őszgidát sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét kérdeztük.
2: Megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak. Lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, nélkülük egyáltalán nem. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Bekeményít a Lego, több mint 12 ezer darabos készletet dobnak piacra. A szedből a barcelonai Sagrada Familia templom mását lehet összerakni. Ha ez sikerül, akkor egy rendkívül részletes, több mint 62 centi magas és 47 centi széles építményt kapunk, ami a legnagyobb Lego szett. A készlet jelenleg több száz dollárért rendelhető elő, és a cég leghamarabb novemberben postázza majd a dobozt. Keleten naposabb, a Dunántúlon borongósabb idő várható ma, kiadós esőre viszont sehol nem kell számítanunk, csak néhol fordulhatnak elő kisebb záporok. 24-29 fokot mutatnak most a hőmérők, este pedig 12-22 fokig hűl majd a levegő. Hétvégére nyugodtan lehet szabadtéri programot tervezni, ugyanis ragyogóan napos, többnyire száraz időben bízhatunk, csak szombaton a déli és keleti megyékben lehetnek gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hú, elmúlt péntek dél, szóval már simán lehet a hétvégére hangolódni, például Melanie C dalával, de itt lesz a Ciplak is jön, Christina Aguilera és a Roy és Ádám is, de most még Sophie Alice Baxterrel indítom ezt az egész péntek délutánt. Jön a Get Over You!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Szép péntek délutánt kívánok mindenkinek. Hát most már tényleg visszavonhatatlanul itt a hétvége. Egészen kellemes kint az idő. Nincs az a nagy meleg, picit fújdogál a szél, de azért egész kellemes kora nyári időnk van, és a hétvégén is erre lehet számítani. De természetesen majd mindenféle információt és érdekességet hozok a mai délutánon is, napkérdését is. Úgyhogy egyszerűen csak töltsük együtt, és érezzük jól magunkat. Jön mindjárt a C-Block és a Time is Ticking Away, de itt lesz Melanie C is, most pedig a Nightcrawlers viszi tovább a jó hangulatot. Push the feeling on, itt a Best.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Már most sokan vannak az utakon, de a délután hátralévő részében pedig talán még többen lesznek. Sokan elkezdik a hétvégézést, mennek le a Balatonra, úgyhogy vigyázni kell ma is az utakon. Én pedig jövök folyamatosan a közlekedési információkkal. Az M1-es autópályán a főváros felé Herceghalomnál egy műszaki hibás autó nehezíti most az autósok dolgát. A 28-as kilométernél az átterelt sávban útszűkületen kell áthajtani. Nagyon erős a forgalom, úgyhogy lassulás, torlódás van az M3-ason Budapest felé, Bag és 60 között, úgyhogy hosszabb menetidővel kell számolni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz az Ári Mafia és a Bajnok. És zenél majd nekünk Jennifer Lopez is, itt lesz a Get Right, úgyhogy jön egy kis tánc.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb módszerrel próbálják megkicsalni a pénzünket a csalók. Visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood, kiadós eső nem várható, de kisebb záporok bárhol lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a kiberbűnözők. E-mailt küldenek, amelyben arra hívják fel a figyelmünket, hogy földgázszámla tartozásunk van. A hamis levél teljesen lemásolja az MVM e-mailjeit, és a végén még a csalókra is felhívja a figyelmet. Csak hogy a cég szerint átverésről van szó, és egy hamis linken akarnak tőlünk pénzt kicsalni a bűnözők. Ezt a legkönnyebben úgy ellenőrizhetjük, hogy rákattintunk a feladó e-mail címére, ami nem az MVM címe. Ezért felhívták a figyelmünket arra, hogy ha ilyen levelet kapunk, semmiképpen se fizessünk. Három országból már nem jöhetnek vendégmunkások hazánkba. A Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból sem hozhatnak Magyarországra dolgozókat a munkaerő kölcsönző cégek. Erről beszéltek a kormány szóvívők a mai tájékoztatójukon. Azt mondták, hogy akik korábban érkeztek, azok maradhatnak és kérhetik a munkavállalói joguk meghosszabbítását. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltás segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára. Ezt mondta rádiónknak Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb színésze 70 éven át volt az egyik meghatározó alakja a filmiparnak, és több mint 70 filmben vett részt, színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscar-díjat, de más díjakkal is kitüntették. A színész május végén lett 94 éves, ezért döntött úgy, hogy nyugdíjba megy. A hollywoodi legenda utoljára a 2024-es 2-es számú Esküd című filmen dolgozott rendezőként. Felhős időnk lesz ma, de komolyabb eső sehol nem várható. A Dunántúlon lesz vastagabb a felhőtakaró, a keletebbre érők naposabb időre számíthatnak. Csak néhol lehetnek kisebb záporok, és csak a Dunántúlon élénkül meg a szél. 24-29 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 12-22 fok valószínű. A hétvégén szikrázóan napos idő vár ránk, bár szombaton a déli és keleti megyékben előfordulhatnak gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, egy óra is elmúlt 4 perccel, úgyhogy megyünk tovább ebben a pénteki napban, és közelítünk a hétvégéhez olyan zenékkel, mint Lionel Richie és a Just For You, itt lesz Lenny Kravitz is és a Fly Away, jön a Train és a Hey Soul Sister, most pedig Jennifer Lopez-zel és a Get Right-tal indul az óra, és akár indulhat ez a hétvége is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, naptár szerint is itt van a nyár, hiszen benne vagyunk júniusban, és ez lesz az első júniusi hétvége, úgyhogy arra gondoltam, a napkérdésének ma azt hozom, milyen egy tökéletes nyári hétvége, ki mit csinálna, milyen programokat, írja meg, vagy egyszerűen csak lazulna otthon, és medencézne, hogyha van mondjuk otthon medence, vagy mindenképpen elutazna valahová, kirándulna, vagy grillpartit csapna a haverokkal. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzenetek. Milyen egy tökéletes nyári hétvége. El lehet engedni a fantáziát, miközben is csendes zenéket hallgatunk. Jön mindjárt C.G. Lewis és a Sweets for My Sweet, előtte a Red Hot Chili Peppers és az Other Side.

Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros felé. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különösok nélkül. Aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az ott autózók figyeljenek Herceghalom térségében, mert egy műszaki hibás autó veszte el a 28-as kilométernél az átterelt sávban, útszűkületet okozva, úgyhogy erre kell figyelni. Az erős forgalom és néhány sávzárással járó karbantartási munka is okoz.

0: torlódást az M3-ason, Budapest felé Bag és 60 között, úgyhogy itt is hosszabb menetidővel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámok. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Justin Timberlake-el indul majd a következő óra, jön a Rock Your Body. Üzenél majd nekünk a Solvay is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már idén megérkezhet az uniós pénzek első részlete. Májusban 1300 gyorshajtót mértek be a fővárosi trafipaxok, csak kisebb záporok lehetnek ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le hazánk, ha addig sikerül törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket. Ezt jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, hogy ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. A miniszter hozzátette azt is, hogy további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi fejlesztésekre és aszály elleni védekezésre költenék. Több új környezetvédelmi intézkedésről döntött a kormány, ezt jelentették be a kormány szóvivők. Vagyis a kabinet felülvizsgálja a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert, emellett a jövőben szigorúbban ellenőrzik az akkumulátorgyártó üzemek helyszíneit, és szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezettek be a legértékesebb védett állami erdőkben. Rengeteg gyorshajtót buktattak le májusban a budapesti trafipaxok. Egy hónap alatt több mint 1300 olyan sofőrt mértek be, akik a megengedettnél jóval gyorsabban közlekedtek. A rendőrség közleménye szerint a 6. kerületben fogták el a leggyorsabb sofőrt, aki az Andrássy úton 50 km/h helyett 122 km/h sebességgel száguldozott, ezért 312.000 forintos bírságot kapott. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcsvár megyében. Ilyen eset még nem történt Magyarországon, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a NÉBIH elnöke, országos főállatorvos.
2: Ezt az állomány paladéktalanul fel kell számolni, és a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, és ez reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található.
1: Keleten naposabb, a Dunántúlon borongósabb idő várható ma, kiadós esőre viszont sehol nem kell számítanunk, csak néhol fordulhatnak elő kisebb záporok. 24-29 fokot mutatnak most a hőmérők, este pedig 12-22 fokig hűl majd a levegő. Hétvégére nyugodtan lehet szabadtéri programot tervezni, ugyanis ragyogóan napos, többnyire száraz időben bízhatunk, csak szombaton a déli és keleti megyékben lehetnek gyenge esők. Szombaton 23-28, vasárnap 25-30 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony, azok a felejthetetlen slágerek 2 óra után is érkeznek. Pontosítok, 2 óra után 4 perccel. Én Majoros Rita vagyok, szép délutánt, jó hétvégét kívánok a folytatásban is mindenkinek. A Simply Reddel érkezik mindjárt a Fairground, de táncolunk majd Dancellel, itt lesz a Pump It Up, vagy ugrálunk jobban mondva. Justin Timberlake pedig indítja az órát. You know, Rock Your Body.
0: Best FM.

senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

0: de hajó mégis evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zené. Kinek milyen lenne egy tökéletes nyári hétvége ma délután? Ez a nap kérdése, hiszen ez az első nyári hétvégén vagy júniusi hétvégénk, úgyhogy jöhetnek a tervek. Kati azt írja, a tökéletes nyári hétvégén egy vízparti pihenés lenne a családdal, délelő strand, este bográcsozás és sok nevetés a barátokkal, mert hogy őket is vinnénk magunkkal. Tökéletes terv. Írt Tamás is, nekem egy motoros túra a hegyekbe, jó idővel, kevés forgalommal, este egy hideg fröccs a teraszon, ennél jobb nem is kell. Nem is hangzik rosszul. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ezek a nyári tervek. De ha valaki megírná a valós nyári terveit, na az is nyugodtan jöhet. Ajánljunk némi programot a többi hallgatónak is, én pedig ajánlok isteni zenéket minden programhoz. Vesz Elene hamarosan itt a Best FM-en, előtte egy isteni Simply Red dal megalapozza a délutáni jó hangulatot. Fairground a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, Wes Allen-e dala után a legfrissebb közlekedési információkkal jelentkezem. Két autó ütközött, az M0-as autót keleti szektorán Gyálnál, az M3-as felé vezető oldalon. A 34-es kilométernél a belső sáv le is van zárva, a torlódás több kilométeres. A 8-as főúton Székesfehérvár és a Várpalota között szalakorlátnak ütközött egy autó, a 22-es kilométernél a külső sáv le van zárva. A 46-os főúton Gyumaendrődön a főúton is baleset történt, a 42-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, kerülni pedig a városon belül lehet. 0620 55 55 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom a továbbiakban is az útinfókat. Vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Törvénycsomag az uniós források hazahozataláért. Felújításra várnak az Egri Városháza lépcsői. Hamarosan itt a mozgás éjszakája. Üdvözlöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a Best FM Eger hírei 2026. június 5-én. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárca vezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadás esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Akár 15 millió forintba is kerülhet az Egri Városháza több rossz állapotú lépcsőjének felújítása, értesült a heol.hu. A városhoz több bejelentés érkezett a Dobó István tér épület üzlethelyiségeihez vezető lépcsők állapota miatt, amelyek helyenként már balesetveszélyesek. A felmérések szerint összesen 8 lépcsőt kellene helyreállítani, közülük 4 a főbb bejáratoknál található. A munkát nehezíti, hogy műemléki környezetben csak az eredetivel megegyező kivitelben lehet elvégezni a rekonstrukciót. Az önkormányzat szerint a probléma évek óta ismert, de a magas költségek miatt eddig nem indult el a felújítás. A városnak most arról kell döntenie, hogy biztosít-e forrást a munkára, vagy más feladatoktól von el pénzt a beruházás érdekében. Ismét csatlakozik Eger a mozgás éjszakája országos szabadidős sporteseményhez, írják a város közösségi oldalán. A Kemény Ferenc sportcsarnokban, az Érsekkertben és a Szent Marjai Tibor városi stadionban várják a mozogni vágyokat június 12-én pénteken. Az érdeklődők számos sportágat próbálhatnak ki, többek között aerobikot, zumbát, pilateszt, streetbolt, vívást, asztali teniszt és különböző küzdősportokat. A rendezvény része lesz a fáklyás futás, a Nordic Walking, valamint egy 15 kilométeres kerékpáros felvonulás is. A részvétel minden programon ingyenes regisztrációval. Az időjárásról. Egy hideg frontnak köszönhetően megnövekszik a felhőzet, de csapadékra az éjszakai esti órákban kell számítani, záporok, zivatarok formájában. Az esti órákban Egerben 20, míg hajnalban 14 fokig hűl le a levegő. Holnap már változóan felhős időnk lesz, napközben a nap is kisüthet. A déli órákban magas UV-sugárzás várható holnap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek, a dugóban ülőktől pedig sok türelmet kérünk. Nagyszerű, lazító slágerek jönnek a következő 3 órában is. A nyár jegyében immáron na is persze hozok hasznos tartalmas információkat innen helyből, Egerből. Engem Szávai Rihárnak hívnak, aki pedig kezdi az órát, ő James Blunt, ez a Bonfire Heart a Best-en.
3: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

az egész hét Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. Némileg árnyolja ezt a fantasztikus délutánt a közlekedés és a forgalmi helyzetét Egerben. Ezt maximálisan meg tudom érteni. Jelen pillanatban is dolgoznak a Tetemvár úton. Nem egyszerű a haladás arrafelé, ugye a Cifrakapu út környékén, ott kikanyarodást illetően, fölkanyarodást illetően aszfaltmarás van. Szóval nem olyan túlságosan boldogság most Egerben autóban ülni. Nagyjából ugye ez a helyzet, sőt nem nagyjából, hanem egészen hardcore módon a négy sávoson, egészen Felnémettől a viadukt utánig, ugye ott jelen pillanatban aszfaltozási munkálatok zajlanak, ami jó hír azért valamelyest, hogy a kisasszony temetőnél már többé-kevésbé végeztek ezekkel a munkálatokkal, viszont a Rákóczi út teljes hosszúságában számítani kell azért még mindig forgalom terelésre, és ez még szerintem néhány hétig, hónapig egészen biztosan így is marad. Aztán ugye a Vörösmarty úton a vízmű dolgozik, ott ezért van félpályás útlezárás, valamint javában dolgoznak ugye Eger-Szalók irányába is, úgyhogy ezt is jó szem előtt tartani, de ez a helyzet Noszvaj felé is, úgyhogy itt az útfelújítási szezon, rengeteget ülünk a dugóban, úgyhogy tényleg sok türelmet kérek mindenkitől. Ha pedig van ezeken a helyszíneken kívül további információja, amiről itt nem szóltam, nyugodtan ossza meg velünk 0620-355-6555-ös SMS, illetőleg Viber számunkon. Köszönjük szépen, hogyha ezt megteszik. Ami a folytatást illeti, itt nálunk egy nagyszerű nyári sláger jön DJ Szemitől és Lunától. Ez a The Boys of Summer, ezzel lazulunk a folytatásban itt a Besten. Hello Eger, csodás péntek délután mindenkinek!

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, a forgalomban a rasszalóktól pedig sok türelmet kérünk. Egy szomorú hírrel folytatjuk, ugyanis a szomszéd várból, Gyöngyösről kaptuk talán a hét legszomorúbb hírét most, ugyanis mérhetetlen fájdalommal búcsúzik a gyöngyösi állatkert Zimbától, az intézmény hím oroszlányától, írja a közösségi oldalán az állatkert. Zimba ugyanis június 3-án az állatorvos és az állatkert dolgozóinak jelenlétében távozott. Elpusztult Zimba, az oroszlán, akivel az intézmény története kezdődött, és aki az állatkert elmúlt 18 évét végig kísérte. Az intézmény szerint Zimba nem csak az állatkerti családot, hanem társait, Elzát és Linuát, pótmamáját, az állatkert ügyvezetőjét, ápolóit és rendszeres látogatóit is maga mögött hagyta. A bejegyzés szerint Zimba pünkösd után váratlanul összeomlott a kifutón. Az esetet az állatkert egyik munkatársa azonnal észlelte, ám az oroszlán a hívásra már nem reagált. Ekkor tudták, hogy nagy a baj. Az állatkertet bezárták, értesítették az egzotikus szakállatorvost, majd megkezdték a vizsgálatokat és a kezelést. Az elmúlt napok ezzel teltek, azonban a vizsgálatok és a kezelés során beigazolódott a szakemberek félelme. Zimba kora és időskori problémái miatt már nem tudott talpra állni, és a fájdalomcsillapítás ellenére is erős fájdalmai voltak. Az állatkert dolgozóinak meg kellett hozniuk a felelősségteljes döntést, Zimbát elaltatták. A gyöngyösi állatkert megható sorokkal búcsúzott az oroszlántól, mint írják közösségi oldalukon, egy méltóságteljes, csendes barátot és családtagot veszítettek el, aki nap mint nap figyelte az állatkert életét, jelenlétével pedig nyugalmat és biztonságot árasztott. Zimba az elmúlt 18 évben az állatkert ismeretterjesztő munkájának is fontos szereplője volt. A bejegyzés szerint a látogatók millióinak segített abban, hogy közelebb kerüljenek az állatok világához és jobban megismerjék az oroszlánokat. Az állatkert azt kérte a látogatóktól, hogy legyenek megértőek ebben a nehéz időszakban. A kommentelési lehetőségeket kikapcsolták az oldalukon, mert csendben szeretnének gyászolni, az együttérzés kifejezésére pedig reakciógombok használatát kérik. Elza és Linua továbbra is látogathatók a kifutón, ugyanakkor az állatkert arra kéri a látogatókat, hogy kellő empátiával közelítsenek hozzájuk. Számukra is szokatlan, hogy Zimba már nincs jelen, ezért kérik, hogy mindenki kerülje a hangoskodást és minden zavaró magatartást. Egyébként a szép megemlékezést a gyöngyösi állatkert közösségi oldalán is megtalálják. Ennyit most a rossz hírekről, viszont a folytatás már abszolút a pozitív irányba mutat, ugyanis a Soul Searcher érkezik a Finlandával egy nagyszerű nyári slágerrel itt a Besten. Hello Eger, kellemes péntek délutánt mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: az egész hét Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

Ez egész hét, the best FM, a legjobb zenék. Hello, Eger, kellemes péntek délutánt mindenkinek, jó utat az úton lévőknek. Misi azt írja az üzenetében, hogy a 24-es főúton Eger Baktán sebességet mérnek arrafelé, tehát óvatosan közlekedjenek, valamint van egy másik helyszín is, ez viszont már az M3-as autópálya rekedj és pihenő helye, itt pedig matrica kontroll van, erre már Ivet hívta fel az autósok figyelmét rajton keresztül, úgyhogy azért erre jó odafigyelni. Ha pedig van közlekedési információ, azt elküldeni nekünk a 0620-355-6555-ös SMS és Viber számunkra. A hősökkel megyünk tovább, ez a Maradok Benn, itt a Besten.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Fontos törvénycsomagot nyújtanak be, haladnak az útfelújítások Egerben, 5 játékos távozik. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárca vezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadás esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Ütemterv szerint haladnak az egri, noszvai és eggerszalóki útfelújítások, számoltak be Eger közösségi oldalán. A kisasszony temetőnél lévő csomópontban már elkészült az új aszfalt réteg, jelenleg az útburkolati jeleket festik fel. A kővágott térnél a híd rekonstrukció a végéhez közeledik, míg az Obi és a Felsőtárkányi elágazás közötti szakaszon továbbra is zajlanak a felújítási munkák. Noszvaj felé megkezdődött az aszfaltozás előkészítése, Egerszalók irányában pedig a szegélyek és aknák szint behelyezése zajlik. A tervek szerint a noszvai és az egerszalóki bekötő utak felújítása július végére fejeződik be. Jótékonysági családi autósót tartanak a hétvégén Egerben, ahol a legújabb modellek mellett verseny és veterán járműveket is bemutatnak. A rendezvényen látványos szlalomverseny, rendőrségi biztonság, technikai bemutató, élményautózás és gyermekprogramok várják a látogatókat. A szervezők közölték a támogatói bevételeket rászoruló gyermekek nyári táboroztatására és iskolakezdési támogatására fordítják. 5 játékostól búcsúzik az NB1-be feljutott Eger férfi kézilabda csapata. A heo.hu azt írja, a klub a szezon záró vacsorán jelentette be, hogy Török Vida Zsombor, Bodnár Ádám, Dörnyei Boris, Bőti Dominik és Moravszki Mihály a következő idényben már nem az egri együttest erősíti. A csapat az NB1B ezüstérmeseként harcolta ki a feljutást az élvonalba. A klub vezetés szerint a keret kialakítása már a végéhez közeledik. Az időjárásról. Egy hideg frontnak köszönhetően megnövekszik a felhőzet, de csapadékra az éjszakai esti órákban kell számítani, záporok, zivatarok formájában. Az esti órákban Egerben 20, míg hajnalban 14 fokig hűl le a levegő. Holnap már változóan felhős időnk lesz, napközben a nap is kisüthet. A déli órákban magas UV-sugárzás várható holnap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, kellemes péntek délután kívánok mindenkinek, repül az idő. 16 óra múlt imáron 4 perccel a mikrofonnál Szávai Richárdot hallják, a híreket és információkat követően. Ismét jönnek a legnagyobb slágerek és hozom a hasznos infókat innen helyből, Egerből. Egy nagyszerű nyári dallal megyünk tovább, jön Bob Marley és a Funkstar Lux, az a Sunshine.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
4: Get your top, Mr. Selector.

0: meg otthon volt.
1: 100,7 The Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délutánt mindenkinek. Június 19-én, azaz a tanév utolsó napján különleges kezdeményezés indul Egerben. Megnyílik ugyanis a Fiatalok utcája, a Kraker ház, a Volt ifjúsági ház és az Uránia ifi pont közösségi tér között. A Dr. Sándor Imre utca ezen a napon és a tervek szerint a jövőben is a fiatalokról szól majd. A program célja, hogy a Dr. Sándor Imre utca a fiatalok találkozási pontjává váljon, ahol ők maguk tölthetik meg tartalommal a közteret. A nyitónap egybeesik a kábítószer fogyasztás elleni küzdelem világnapjával is, ezért az aktuális világnaphoz kapcsolódó tartalmak is megjelennek majd a programok között. A szervezők ugyanakkor könnyed, közösségépítő eseményekkel is készülnek majd. A Fiatalok utcáján többek között lesz lelki nyugalmat adó kávéház, selfie kapu, kézműves pont, jógaóra, látvány, festés és utcabál is. A programok már délelőtt elkezdődnek, a hivatalos megnyitót pedig 16 órakor tartják. Az utca kulcsát jelképesen Wagner Ákos Eger polgármestere adja majd át a fiataloknak. A megnyitón köszöntőt mond Csontó Lajos, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti karának dékánja, Szilágyi Rudolf, az EKE Média és Design Intézetének oktatója, valamint a Városi Diáktanács tagjai is. A szervezők arra biztatják a fiatalokat, hogy minél többen vegyenek részt a programon, foglalják el a teret, és töltsék meg élettel, ötletekkel, jó hangulatokkal a Fiatalok utcáját. A kezdeményezés jövőjéről már a június 11-i Városi Ifjúsági Fórumon is lehet majd ötletelni, ahol a résztvevők elmondhatják javaslataikat arról, hogy milyen tartalommal, programokkal és közösségi eseményekkel lehetne megtölteni a Dr. Sándor Imre utcát a következő időszakban. Fiatalok utcája tehát június 19-én nyitás az egri belvárosban, a Dr. Sándor Imre utcában. Mi pedig most nyitunk a nyár felé, teljes mellszélességgel jön a Sziblak és a Summertime itt a Besten. Hello Eger, csodás délután mindenki.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék itt a hétvége. Lássuk gyorsan, milyen időre számíthatunk majd a következő kettő napban. Ilyen program tervezés gyanánt szerintem már azért hasznos kis szamárvezető lehet most, amiről most itt beszélni fogunk. Azt írják a meteorológusok, hogy holnap, azaz szombaton hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, tehát az esernyőt azért jó magunk mellett tartani. Erre kezdetben főként délen, délkeleten, majd egyre inkább keleten és felénk észak-keleten is számíthatunk. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de kezdetben észak-keleten élénk lesz az északi, a szél, valamint záporok és zivatarok környezetében fordulhatnak még elő, átmenetileg élénk erős széllökések. Északon és nyugaton helyenként pára is köt képződhet a hajnali órákra, kora reggel 9-17, délután pedig 22-28 fokos kellemes nyári meleg várható a holnapi napon. Hogyha biztosra akarunk menni esőmentességet illetően leginkább, akkor a vasárnapi napot tudnám javasolni, ugyanis a hajnali pára és kötfoltok gyors feloszlása után sok-sok napsütésre van kilátás, egy-egy kisebb zápor, esetleg zivatar csupán északon, észak-keleten, tehát kvázi felénk fordulhat elő, de egyáltalán nem ez lesz a jellemző, nagyon kicsi az esélye. Az északnyugatira forduló szél több helyen nem megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, hajnalban 10-17, délután pedig 26-31 fokot mérhetünk, tehát átlépjük azt a bűvös 30 Celsius fokot vasárnap, nagyon úgy tűnik. Nálunk pedig hamarosan pápai Jóci dala érkezik, amit még véletlenül se lépnénk át, hiszen nagyszerűen sikerült. Már is meghallgatjuk, én a Fekete Tövő is itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délután. Mindenkinek de jó ezt kimondani, igaz? Autómentős Ferike itt van velünk. Szia, szia!
1: Szia, Risi, sziasztok! Hát, ha hiszed, hanem ez a hét nekem úgy elrepült, hogy minthogyha nem is tudom, nem is lett volna. Nem tudom, mi történt ezen a héttel. Volt bőven munkánk is. Most, ha nem haragszom meg, Ricsi, hagyd nekem már elkezdem sorolni, hogy mennyi baleset volt meg minden. Hála Istennek olyan, ami komoly személyi sérülése járt volna, olyan nem történt. Gyorsan még leragadnák a tegnapi napnál a személyautó vonattal való találkozása. Könnyű, szinte karcolásokkal megúszta a gépjármű vezetője.
0: Volt egy ilyen baleset ugye ott a Donát utcán, az egy nagyon nehezen belátható vasúti kereszteződés, ott egy hölgy az autójával ráhajtott a sinekre, és a hátát kapta el, úgymond így csúnya szóval a vonat az autóját. Ugye megúszta a hölgy ennyivel, hát ugye Egerben káosz van, ugye útfelbontások zajlanak, olyan sok mindenről nem tudunk beszélni, ami újdonság volna. Maximum sok türelmet kérni az autósoktól.
1: Egyre jobban fogy az emberek türelme, de aránylag egész jól bírják a stressz helyzetet. Erre való tekintettel hagyd mondjak már két nagyszerű dolgot, ha megengeded, Ricsi.
0: Ahogyne.
1: Kezdeném azzal, ami holnap lesz. Van nekem a drága barátom, a Misi bácsiék, ők ilyen gurulva segítenek.
0: A mentőszolgálatnál.
1: Motoros... Igen, igen. A motorosok, ők minden évben valami nagyszerű dologra gyűjtenek, hol ilyen mozgásszervisérült embereknek gyűjtenek valamire, hol játszótérre gyűjtenek, hol pedig nem tudom felsorolni, mindig valami nagyszerű dologra gyűjtenek, és úgy kezdik, hogy egyik bevásárló központnak a parkolójába gyülekeznek, motoroznak, és bejárják itt a Bükkmátra lábát, visszajönnek, és amikor ebből ami adományok összejönnek, ezt felajánlják mindig valami nagyszerű szervezetnek. Hogy holnap, hogyha bárki gondolja, csatlakozom hozzájuk, gurulva segítünk, megtaláljuk őket a közösségi médiában.
0: Közben én elkezdtem itt puskázni, 9 óra 45 perckor lesz a gyülekező egyébként a Tesco parkolóban, az indulás pedig 10 óra 30 perckor lesz, tehát hogyha szeretnének velük találkozni, akkor mindenképpen érdemes ellátogatni.
1: Igen, ez az egyik. Remélem jó sok adománnyal tudnak visszaérkezni.
0: Bízzunk benne.
1: A másik nagy dolog, büszkeség, hát picit az én szívem is dagad, meg az én májam is hízik elég rendesen. Múlt héten megrendezték Csehországba a Rally Rejvíz, ez egy nemzetközi mentős verseny. Ezt ne úgy képzeld, hogy csak itt Magyarországon, egész világszerte, szóval Kanadától kezdve nagyon sok helyről érkeznek. Kapaszkodj meg, az egri mentősök, akik indultak, a világ viszonylag 5. helyezést értek el.
0: Na ez nem
1: szóval,
0: semmi. Ez igen.
1: Ez nem semmi, gyerekek, azért itt na, csak jó kezekben vagyunk, és csak jó ez a sok gyakorlat, sok tanulás.
0: Ezt jó hallani, tehát azért, hogy itt tényleg a világviszonylag az első ötben benne vannak az egri mentősök, tehát ez én úgy gondolom, hogy adj egyfajta ilyen passzív biztonsági érzetet kapásból, ami drága hallgatóinknak.
1: Igen, és nagyon megerőltetem a fejemet, nagyjából még a csapatot is el tudom mondani, nem tudom mennyire nyilvános, vagy mennyire nem nyilvános ez, hogy szabad-e mondani, vagy nem, de hogyha valaki úgy gondolja, akkor...
0: Utólag kivágjuk.
1: Igen. Szóval, hogyha valaki úgy gondolja, akkor fent a közösségi médián ott is meg lehet őket találni, de hagyd mondjam már el, jó?
0: Hát büszkék vagyok rájuk. Rajtam aztán nem múlik, hajrá.
1: Dr. Sipos József, Márton Martin, Holló Márk és Barcsa Máté bajtársak. Hát Istenem, gratulálok nekik.
0: Nagy gratuláció. Igen.
1: Csak így tovább, hajrá Eger. Azért csak öregbítjük Eger város nevét minden téren.
0: Igen, és köszönjük szépen tényleg, hogy vannak nekünk, ez nagyon fontos.
1: Ennyi, nem tudok másról beszámolni. Remélem, jó idő lesz hétvégén, tessék menni szabadba, lesz Tárkám is valami jó kis műsor, csak elfelejtettem, ne arról, hogy meg mindig ilyen kicsit szita az agyam.
0: Nem baj, Ferike, így szeretünk téged, úgyhogy én azt kívánom neked, hogy velünk legyél a jövő héten is, hízzon a májad, de ne csak a jó hírek miatt, hanem mástól is. Remélem, mindenki ért, hogy mire gondolok. Ferike, lazuljál most már itt a hétvégén. Hát, mit szoktunk ilyenkor kívülni? Eseménymentes hétvégét neked, mint autómentős?
1: Úgy legyen, Ricsi.
0: Egyezzünk egy döntetlenben. Oké, Ferike, hétfőn hívunk újra. Köszi, hogy itt voltál velünk.
1: Kellemes hétvégét, sziasztok.
0: Viszont, szia.
2: 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Törvénycsomag az uniós forrásokért, új turisztikai platformhoz csatlakozik Eger térsége, éjjel jöhet eső. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Mondom a részleteket. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadás esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Eger térsége elsőként csatlakozik a Turizmus Radar nevű új digitális rendszerhez, amely a turizmusban dolgozó vállalkozások munkáját segíti. A heo.hu azt írja, a platformon a szolgáltatók egy helyen érhetik el a fontos szakmai információkat, a pályázati lehetőségeket, a térség programjait és a turisztikai adatokat, emellett könnyebben kapcsolatba léphetnek egymással is. A bemutatón elhangzott, hogy tavaly több mint 1.590.000 vendégéjszakát regisztráltak az Eger térsége TDM Egyesülethez tartozó településeken. Eger, Mezőkövesd és Noszva is növelni tudta a vendégforgalmát, miközben a külföldről érkezők száma is emelkedett. A szakemberek szerint a fejlesztés tovább erősítheti a térség turisztikai versenyképességét. Felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy 20 éves férfi, aki autóból járókelőkre lövöldözött 60 belvárosában. A heo.hu írt róla, hogy a férfi május végén barátaival autózott a városban, amikor egy airsoft fegyverrel több lövést adott le a jártán sétáló emberek felé. Az egyik műanyag lövedék egy gyalogos hasát találta el, később egy kereszteződésnél ismét lövöldözni kezdett, ekkor egy másik férfi kezét találta el. A sérültek könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az ügyészség fegyveresen elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés miatt állította bíróság elé a fiatalt. A 60-i járásbíróság gyorsított eljárásban felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélte. Az időjárásról. Egy hideg frontnak köszönhetően megnövekszik a felhőzet, de csapadékra az éjszakai esti órákban kell számítani, záporok, zivatarok formájában. Az esti órákban Egerben 20, míg hajnalban 14 fokig hűl le a levegő. Holnap már változóan felhős időnk lesz, napközben a nap is kisüthet. A déli órákban magas UV-sugárzás várható holnap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, kellemes péntek délután kívánok mindenkinek, 3 perccel járunk 17 óra után. Ez azt jelenti, hogy egy óra is tartol hétvégenyitó mix műsorunk a Night Shift, de nem szaladunk annyira előre. Ebben az órában is hasznos infók Egerből és a legnagyobb best kedvencek szólnak. Egem Szávoly Rihárnak hívnak, ők pedig Tom Novi és Lima, ez a TKT a Besten.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. A tavalyi nagy siker után Eger is idén is csatlakozik az ország egyik legnagyobb szabadidő sporteseményéhez, a mozgás éjszakájához. Június 12-én pénteken, jövő héten 18 órától egészen az éjszakába nyúlóan várják a mozogni vágyókat több helyszínen is. Az esemény célja, hogy minél többen próbáljanak ki különböző mozgásformákat, fedezzék fel a sport közösségépítő erejét, és töltsenek el egy lendületes, aktív estét szeretett városunkban, Egerben. A programok 18 órától indulnak, és több helyszínen egészen az éjszakába nyúlóan várják az érdeklődőket. A mozgás éjszakája Egri programjainak központi helyszínei között lesz a Kemény Ferenc sportcsarnok, az Érsekkert, a Szent Marjai Tibor városi stadion, valamint a városon áthaladó 15 kilométeres éjszakai kerékpár túra útvonala is. A kínálat rendkívül sokszínű lesz, a résztvevők többek között kipróbálhatják a street workoutot, a streetballt, a kispályás labdarúgást, a vívást, a szivacs kézilabdát, az ugráló kötelet, a jogát, a pilateszt, a zumbát, a fitnesst, a trambulint, valamint különböző táncos és aerobik programokat is. A küzdő sportok kedvelői sem maradnak program nélkül, lesz birkózás, cselgáncs, ökölvívás, karate, thaibox, aikido és kempó bemutató, illetve kipróbálási lehetőség is. A csarnok előterében parasportokkal, vöröskeresztes programokkal, tagbollal, asztali tenisszel és pályafutással is készülnek a szervezők. A hivatalos megnyitó 19 órától tartják majd a Kemény Ferenc sportcsarnokban, ahol közös flashmobbal és ugráló kötélshow-val várják az estére érkezőket. A program egyik látványos eleme lesz a 21 órakor kezdődő fáklyás futás és Nordic Walking az Érsekkertből a Szökőkúttól indulva. Az Érsekkert játszóterétől 19 óra 30 perckor indul majd a 15 kilométeres éjszakai kerékpáros felvonulás, amely Eger utcáin halad majd végig. A programok ingyenesen látogathatók, ugyanakkor a részvételhez a regisztráció szükséges a mozgáséjszakája.hu weboldalon. A szervezők minden korosztályt várnak, azokat is, akik rendszeresen sportolnak, és azokat is, akik most próbálnak ki valami újat. A mozgás éjszakája jó lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők közösségben, jó hangulatban többféle mozgás formát megismerve töltsenek el egy aktív nyári estét itt Egerben. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk, tehát mozgás éjszakája a jövő héten, azaz június 12-én itt Egerben. Mindenkinek jó mozgást és jó szórakozást is kívánunk egyben. Junior Jack fűti a hangulatot itt a nyári slágerek között, ez az Ez Samba a Besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hello Eger, ez itt a 100,7 Best FM a legjobb zenékkel. 10 perccel járunk 18 óra előtt, elérkeztünk a búcsú pillanatához. Az elmúlt 3 órában Szávolyi Richárdot hallották, mi legközelebb vasárnap találkozunk ugyanitt ugyanekkor. A folytatásban pedig megnyitjuk a hétvégét White Boy-ékkal, ugyanis indul mix műsorunk, a Night Shift, amihez már előre is jó időtöltést kívánok. Mi pedig, ahogy mondta, vasárnap találkozunk legközelebb, addig is. Bye bye!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Külföldi munkavállalók korlátozásokról döntött a kormány, netes csalókra figyelmeztetnek a netes csalók. Indul a generációváltást segítő pályázat az Agráriumban.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Ez szerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók, e-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ezt támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
3: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Majdnem 25 kiló marihuánát csempészett be az országba két díler, az egyiket Érden, a másikat Budapesten fogták el. Az 50-es éveikben járó tettesek Németországból hozták az anyagot. A magyar-szlovák határ előtt furfangosan elváltak, de így sem úszták meg, lecsaptak rájuk a rendőrök. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében több mint 4000 eurót, 700 dollárt és csaknem 500 000 forintot foglaltak le a nyomozók. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A mai Night Shift extrában is a dance zenéké lesz a főszerep 120 percen keresztül. Mostantól 6-től 7-ig én White Boy, 7-től DJ Miller lemezjátszók mögött. Indul a péntek esti Night Shift extra.
0: Életünk

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: A Mixcloudon tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Night Shift lemezlovas oda pakolja fel a korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt keressétek.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Mindenkinek jó jön még egy órányi Denzen, azoknak is, akik már tegnap elkezdték a hétvégét, és azoknak is, akik csak ma csatlakoznak majd rá a hétvégi bulizásra. A DJ Miller lemezjátszók mögött a következő 60 percben még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok. Gyorsan helyet cserélünk, pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Papi, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
1: Come on. Let's do this, gang.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új Intercity-k, hívek, bérlakások, van helye az uniós pénzeknek. Indul a Gidamentő program. Elég volt, visszavonul Hollywood ikonja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és hévszerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalatokra. Támogatására is. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az úti fű és a hárs alacsony közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztettek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét Szabó Lászlót hallják.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az őssuta találkoznak. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb művésze 70 éven át volt meghatározó alakja a filmiparnak. Több mint 70 produkcióban vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscart, emellett több tucat jelentősebb elismerést is átvehetett. Május végén lett 94 éves, úgy döntött nyugdíjba megy. A legenda legutóbb a 2024-es 2-es számú esküt című filmben dolgozott rendezőként. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: És akkor duplázzuk a csütörtököt, szóval nem kell, ha van kettős látás, tehát van kettős hallás is.
4: Valószínűleg van. Most már van, ha fia eddig nem volt, akkor most már megcsináltuk.
3: Szóval a csütörtök utána mostani pénteken is dances csütörtök, vagy dances péntek, szóval dance, na ez a lényeg. Ennyi. A legnagyobb dance induszok a 90-es és a 2000-es évekből köszönhetően csütörtöki rezidensünknek, DJ Millernek, úgyhogy...
4: Nem tudom, hogy fülelsz a White Boy, hogyha már itt tartunk, hogy mivel kezdtem ezt a mai szettet.
3: Hát ez a minimum, hogy saját magaddal.
4: Így van, és hát egy 20 éves dal.
3: Na egy jó kis ez Only Virgin.
4: Igen.
3: Akkor DJ Miller lemezjátszok mögött a mai Night Shift Extra-ban.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Sofivel nem leszünk vitatkoztunk, csak egyikünk sem tudta pontosan. Valahogy szóba jött a Breaking, illetve a Breaking 2 című. Aha. Megvan?
1: Hát ne viccelj már. Hogy Biblia, ugye, Biblia volt annak
0: hogy,
1: idején.
0: Hogy csak így tényleg így jelzés értékel azoknak, akik azt hiszik, hogy a...
1: Hogy a cirok söprűvel csak söpörni lehet?
0: Pedig azért a Kraftwerk Tour de France-ről lehet. Hogy nem, hanem hogy ugye arról beszélgettünk, hogy mi ez, ami ennek a, ezeknek a mostani táncos moziknak a Step Up.
1: Igen.
0: Hogy aki ugye azt hitte volna, hogy a Step Up-pal kezdődött a táncos mozik, hát nem. Hát és ez... akkor itt vesztünk el az Efivel, hogy a Breaking volt előbb, vagy a Flashdance. Flashdance 83-as, a Breaking meg 88-as.
1: Így van. Viszont nem tudom, hogy a TikTokon egyáltalán rovarkodsz-e azóta, amióta ezt utoljára érintettük. Nagyon sok táncos, a magyarok közül is egyébként elkezdte ilyen nosztalgia vonat jelleggel feleleveníteni ezeket a filmeket, illetve a hozzájuk kapcsolható ilyen táncos zenés kultúrköröket.
0: Igen.
1: És hát nagyon érdekes dolgokat mondanak, hogy melyik zene hogy került be a filmben, miért, a táncosokat hogy találták, és néha ilyen elég extra módon, hogy tényleg ilyen tök véletlenül, mint ahogy a Barry Arit ugye megtalálták a szerelem első vérigre, hogy állítólag a rendező ment a mellette autóval is szólt, hogy úgy nem akarsz szerepelni, vagy valami ilyesmi sztorit hallottam például. Igen, hogy őt is így találták meg a szerepet. Tehát Magyarországon is volt rejemlít, hogy a Harrison Ford, ugye, ahogy az ács volt, vagy mi, és akkor leszették az építményről, és úgy szerepelt a Csillagokában. Na szóval ilyen jellegű sztorikat is szoktak mesélni. És azt hiszem, hogy az Ananásznak van például egy ilyen csatornája, nem tudom, rá emlékszel-e.
0: Igen,
1: ugye
0: igen.
1: Volt a Szabó Gyurika, a Steve, meg az Ananász, nekem ez a három
0: igen.
1: emberke maradt meg, akik ebben a breakdance, igen. Kugi, ezekben a dolgokban ilyen úttörök voltak, és azt hiszem, hogy az Ananásznak van talán ez a csatornája, ahol nagyon-nagyon érdekes ilyen hip-hop történeti dolgokat mond, nem csak a tánc tekintetében, hanem a zenékre is kiterjedően.
0: Igen. Hát ezért én most nem fogom felrakni a telefonra, TikTokot, de azért ezt meg mindent.
1: De azért most már ezget a létsz.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: Tegnap azért már kiveséztük ugye Imre dátumait erre a hétvégére vonatkozólag, most úgy nagy általánosságban, ha már most már hivatalosan is nyár van. Hogy alakul a nyarad? Rogy?
2: Rogynak nem mondanám, én szerettem volna egy kicsit szellősebb lenne, hiszen a gyermek már 6 éves elmúlt, és most van az, hogy lehet tervezni ilyen messzebb menős programokat, tehát akár ilyen nagyobb kirándulásokat ezzel, mi eddig gondba voltunk, hogy mennyit bír a gyerek a kocsiban, repülőben egyáltalán nem mertünk gondolkozni, és akkor most már az van, hogy akkor tudjuk, hogy mi a tűrő képessége a mannának, és ez egyre nyilván nagyobb, tágul, persze. Egyre nagyobb, és tervezgetünk azért olyan nagyobb kirándulásokat, ami mondjuk esetleg belecsúszik a hétvégébe, de ettől függetlenül azért van mindenféle, van nagy autós találkozó, háromnapos, van benne külföldi Bonnie MS buli például, tehát felvidéki, egy Mr. President-tel megfűszerezem, meg a magyar élvonalból egy csomó, tehát van, ami ilyen fesztivál jellegű, de egynapos rendezvény, úgyhogy vannak benne nyári klubok, úgyhogy ilyen nagyon vegyes.
1: Tehát unatkozni nem fogsz.
2: Hát azért ismersz annyira, hogy nem azért. Tehát nem vállaltam túl magam, de azért ez a heti 2-3
1: mondhatni
2: azért így...
1: a mennyiségről átértél a minőségre?
2: Mondhatjuk, igen. Nagy szavak ezek, de így, hogy te mondtad, így sokkal jobban tetszik.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Na hát akkor te akkor mész tovább brúvolni ugye a borbárba.
2: Így van.
1: És akkor holnap lesz az a szuper titkos.
2: Hát az a privát, igen. Igyekszem majd többet mondani róla, legalább neked adáson kívül.
1: Már nem ennyit ellen.
2: Így van. És akkor hát vagy túlélem, vagy nem. Viccelek csak egyébként nem, azért nem ennyire komoly a sztori, de nem tudom, hogy mennyire.
1: Mindegy, ha, akkor úgy fogalmazok, hogy ha tudsz, akkor gyere jövő
2: csinálatokat is. Te több ilyen nem voltál, mint én, és még mindig jó, mondjuk
3: nem,
2: neked három tanod van. Tehát,
3: nem voltam
2: minden. Jó, nem lesz ez olyan komoly, csak a privát, az privát. Na, jó van. Egyébként én ezt tiszteletben tartom.
1: Jó van, Évikém, jó bulit akkor hétvégére, már és onnapra is jövő csinálatokat.
2: Köszönöm, jó hétvégét mindenkinek, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új teljesítményértékelési rendszert kapnak a pedagógusok, csak akkor indul be a jéger, ha nincs más megoldás. Nem hoz lehűlést az átvonuló hidegfront. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptembertől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert aránytalan adminisztratív terhet ró a tanárokra, nem ad valós képet teljesítményükről, és nem támogatja fejlődésüket. Magyar Éva kormány szóvívő elmondta, új értékelési rendszer jön majd, amelyet a szakmai szervezetek közreműködésével hoz létre a szaktárca. Hozzátette, amíg ez elstartol, addig is megmarad a munkáltató lehetősége a béremelésre. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest és Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ilyen még nem történt itthon, csak a vaddisznóknál volt jelen a kór. 3000 jószágot tartanak az érintett telepen, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke országos főállatorvos.
2: Ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, a állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
1: Csak akkor indítják be a jégkármérséklőrendszert, rövidített nevén jégert, ha komoly veszélyről van szó, vagyis több mint 60% esélye van egy pusztító jégesőnek. Ezt közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Emlékeztettek rá, hogy a rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek alakulnak ki. Jelezték azt is, hogy tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre állnak. Összességében 8. sorozatban a 3. sikeréért száll harcba a Győri Audietó, a hétvégén Budapesten rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. A holnapi elődöntőben a Brest Bretagne lesz az ellenfél. A másik ágon a Metz és a Cseszeme Bukarest csap össze. Vasárnap este a győztesek mérkőznek a végső diadalért. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egymásnak teljesen ellentmondó hangulatban érkezik majd ide a következő órába a Texas és a Black Eyed Peas. Mert amíg a Texas azt mondja, hogy I don't want a lover, addig a Black Eyed Peas pedig gőzerővel keresi a szerelmet. No, Where is the Love is jön majd nem sokára 8 és 9 óra között itt a Besten, ahol még Robbie Williams, Nelly Furtado és Tim Balland is tiszteletét teszik.
3: Ez a Night Shift a Best

Extrafem a legjobb zenék, hogyha a G-Funk rajongóknak, illetve a barbecue és grill mániákosoknak van közös halmaza, akkor nekik például nagyon jó ajándék lehet a Sniffin Griffin elnevezésű barbecue szósz családból egy vagy akár több darab, mert hogy ezeket a szószokat nem más készíti, mint a most érkező Warren G. Jön a reggel.

Best of a legyőzenek simán belefért volna az is, hogy Robbie Williams ide látogat Budapestre a BL döntőre, de hát neki is volt egy fontos meccse vasárnap. A londoni Wembleyben egy jótékonysági gála mérkőzésen 16 millió fontot gyűjtött össze az UNICEF javára. Ő volt az egyik csapatkapitány, most meg ő jön itt a Best of a Legyőzenek.

Best of a legjobb zenék. 19 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon jelent meg Rihanna harmadik nagylemeze, a Good Girl Gone Bad, és hát ennek köszönhetően azóta, mióta picit esősebb az idő, mindenki énekli, hogy Ella, Ella, jön az Umbrella, itt a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Külföldi munkavállalók itt az első korlátozás, segítik a generációváltást az agráriumban, kitiltják az otthonról hozott ivóvizet a foci VB-ről. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Eszerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók, e-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ezt támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Tilos lesz palackokat bevinni a futballvilágbajnokság meccseire, így döntött a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. Óriási a felháborodás, hiszen pokoli forróságban rendezik a jövő csütörtökön startoló tornát az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. A FIFA megijedt, és most ígérget. Közleményük szerint nem lesz nagyon drága a büfékben a víz, emellett párakapukkal, ventilátorokkal és hűtősátrakkal is készülnek majd. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy kis Timbaland volt már az előző órában, úgyhogy ebben a 60 percben is érkezik majd a Maestro, nem is akárkivel, régi barátjával Justin Timberlake-kel és a Sexy Back-kel indítják hamarosan az órát. 9 és 10 között pedig jön még rajtuk kívül a Backstreet Boys, Shola Ama, a Counting Crows, The Loonies és David Guetta is.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Szokták mondani, hogy idegen nyelv gyakorlására egy nagyon jó módszer, hogy kedvenc dalaink szövegét lefordítjuk. Hát, hogyha valaki spanyolul szeretne tanulni, ne ezzel a most következővel kezdje, elárulok egy titkot, rögtön a cím, az ég egyet a világon nem jelent semmit, de ettől függetlenül nagyon jó. Jön a Paseo Down!

Beztepem a legjobb zenék. Eredetileg 26 decemberében került volna a mozikba a Shrek 5. része, de komoly riválisokat kapott erre az időszakra az új Bosszúállók film, illetve a Jégkorszak 6. része is akkor kerül majd mozikba, úgyhogy eltolták az egészet 27 nyarára. Jön a 2. rész betétdel a Counting Crows-tól, Accidentally in Love, itt a Beztep.

Best FM a legjobb zenék betűpárokban érkeznek hozzánk az előadók így az óra vége felé. Először jön a G betűs csapatból a Gorillaz és a Der, majd őket követi Gáspár Laci és az És mégis forog a föld. Aztán visszalapozunk a D betűhöz, ahol majd a The Lunatics és az I Got Five on It-ot, David Guetta és a Just a Little More Love követi itt a Best FM.

Stefan, a legjobb zenék. Egészen meg lehet majd bocsájtani az időjárásnak, hogy így hétközben azért annyira nem volt nyárias. Mert szombat, vasárnap, sőt még hétfőn is minden be lesz pótolva. 28, 29 és 30 fokos nappali maximumok szombatra, vasárnapra és hétfőre. Se szelet, se frontot, se csapadékot, se túl sok felhőt nem jósolnak a meteorológusok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már interaktív térkép is segíti a pusztító kór elleni védekezést. Indul a Gidamentő program, 70 év, 4 Oscar, pihenőre tér Hollywood ikonja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és HÉV szerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalatokra. Vállalkozások támogatására is. Interaktív térkép segíti a szőlősgazdákat az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. A Nébih oldalán folyamatosan követhetik a pusztító kór terjedését, így pontos képet kaphatnak arról, hogy területük mekkora kockázatnak van kitéve. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei arra kérik őket, hogy figyeljék is a felületet, és hetente ellenőrizzék ültetvényeiket. Megkezdődött az idei őzgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őzgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét, Szabó Lászlót hallják.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az ősuta találkoznak. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb művésze, 70 éven át volt meghatározó alakja a filmiparnak. Több mint 70 produkcióban vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscart, emellett több tucat jelentősebb elismerést is átvehetett. Május végén lett 94 éves, úgy döntött, nyugdíjba megy. A legenda legutóbb a 2024-es 2-es számú esküt című filmben dolgozott rendezőként. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az elégedetlenek, illetve a pozitív életszemléletűek feszülnek majd egymásnak a következő órában. Az elégedetlenek csapatát erősíti majd a New Level Empire Wolf Katival és a Nem Elég című dalukkal, illetve a Depeche Mode az It's No Good-dal. Aki pedig abszolút pozitívan látja a dolgokat, az Crystal Waters, hamarosan jön a 100% Pure Love, de majd csak Jennifer Lopez és a Play után.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világ körüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került, a zenekar zenei agytröztje Ellen Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No Good, It's the Best Dance.

Best FM a legjobb zenék, ami a szigeten a nagy színpad, az a Glastonbury-nél a Pyramid Stage. Jövőre ez 10 éve annak, hogy Craig David először fellépett ott, úgyhogy a rajongók, illetve különböző angol médiumok, rádiók és tévék aktívan elkezdtek kampányolni annak érdekében, hogy a 10 éves jubileumra jövőre hívják vissza Craig Davidet a Glastonbury-nél a Pyramid Stage-re. Walking Away, Craig David jön itt a Besten.

Ezt a film a legjobb zenék. Elég sok párhuzam vélhető fel a két Michael videóklipje között. A 87-es Liberian Girl Michael Jacksontól és a 92-es Too Funky George Michaeltől. Mindkettőnek a videóklipjében csak végén jelennek meg ők maguk, addig pedig világsztárokat mutogatnak. Michael Jacksonnál híres színészeket, zenészeket, énekeseket, sportolókat, George Michaelnál meg leginkább topmodelleket. Jön a Too Funky a Best-en!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Eve Gangsta Lovin, Montel Jordan, This Is How We Do It, Mystic Scandalous, vagy éppen Flo Rida és Kesha, meg a Right Round. Szerintem így kell lezárni egy pénteket, és így kell elindítani egy hétvégét, mert hogy a mai Night Shift utolsó 60 percéhez érkeztünk itt a Best FM-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Blast FM a legjobb zenék. Az elején nagyon nehezen kapott rá Brian Adams Magyarországra, hogy ezzel a képzavarral élek. 92-ben koncertezett először Budapesten, aztán kellett rá jó 11 évet várni, mire megint jön, de 2003 óta masszívan olyan 3-5 évente mindig visszatér hozzánk. Idén decemberben is újból meg lehet majd őt élőben tekinteni Budapesten. A Cloud No. 9 elérkezik most, Sikény remixében itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zene, kézilabda Final Four a hétvégén, szombaton és vasárnap az Üllői úton, úgyhogy szerintem az autósok már tudják, hogy ilyenkor hogy kell készülni lezárásokra. Délután 1-től egészen este 10-ig, mindkét napon, tehát 6-án is, és 7-én is, Fék utca, Üllői út, és úgy általában a stadion környéken.

Best of a legjobb zenék, ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a péntek, úgyhogy arccal előre a hétvégének, a szombati menetrendet pedig remélem már mindenki ismeri. Hip-hop és R&B szombaton 6-tól 8-ig, Chill Lounge, Deep House vasárnap 6-tól 8-ig, és mindkét nap 8-tól Biki lesz majd a házigazda egészen éjfélig. Jön a Mr. Én meg megyek, jó éjszakát!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én a